Warum, weshalb, wieso?

Ungulfund. Nem érde kell, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan. És rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs.

numar 5. Bizony nem sok videt zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éj a nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncsod garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múlkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncsot garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, csak mondom, annyi baj.

szombaton meglátogatott a fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

anya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómában. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Csütörtök.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap.
2: Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
2: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

eső, csak körötte kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, de ez így van. A szó

Szakasz határ! Kérem kikészíteni a kis szakaszokat! Iparkodjunk, kérem, a felszállással! Iparkodjunk a felszállással!

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

Urrak szódaként a porba hultam, megalázkodni megtanultam. Elárultam a könnyes múltam, egyetlen egy csókodért. A napfény kialudt felettem,

0: beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: You know the way prices have been soaring the last few years. Now who could blame you if you jump to the conclusion that international sterling prices have risen too? But here's the wonderful thing about international sterling. Prices have not gone up. Other leading silver people have raised their prices, but your favorite international sterling pattern costs the same today as in 1944. Why, do you know, you can save $20 by getting 8 play settings in an international sterling pattern like Spring Glory rather than some other sterling? Yes, sir. And with that $20, you could buy 8 additional teaspoons. This is international sterling, mind you. Solid silver that is artist-designed, created and finished in jewel-like detail at the hands of master craftsmen. See it at your international sterling dealers. Choose it with pride. Cherish it always. For the solid silver with beauty that lives forever is international sterling.

telefon mi osztárán. Na mondd, na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek,

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvost állatotta az előadást, alkalmas címe.
1: Az államrendőrség pénzi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pénzi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

0: képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakot György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezete.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon

ezért eszed mindenöttől.

fait bouger de rage. L'une des faux, je l'adore. Ouvine.

0: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

Pepe, Pepe, corre mi amorello. Pepe, Pepe, corre mi amorello.

0: az emberbe, de ha ez a szív fáj, hideben fáj. Azt se tudod, hogy mit is ki, azt se tudod, hogy mit is idáj.
1: Csipos édenpanzió Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
2: Radio Sweden, Stockholm.

aki kormány rúdáíhet, aki autójár repülhet. Ja, sofőr úr, ő ma igen nagy úr. Noha tiltja a szabályzat, de ő 80-assal vágtat. Ja, sofőr úr, ő ma nagyon nagy úr. Ha kimenős vasárnap délután, szívre

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
2: Aki víg, aki bölcs, sose búsul csak tölt, noha párti testtől legalább. Hova jár Budapest, mire leszáll az est? Gyere, megsúgom diszkréten, ne add tovább! Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sogramli haszon. Ott van az a kis kocsma,

Adió, mikor a zene szól Hollywoodból. Hiszik vagy nem hiszik, Garbótól Chaplinig, mindenki beleszól Hollywoodból. S mert engem Yankee Doodlin nevettel a New Yorki dadá, elhallgatnám ezt a jazz zenét, én úrakám Amerikában.

L'agnol che seguivo chiaro, mem che il ciò che gli reme c'è.

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74. Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Qu'est-ce que c'est que le rom-pom-pom?
2: Il est un grand souci qui tourmente la terre. Que faut-il faire quand on veut plaire? Chacun se casse la tête et se désespère pour provoquer l'amour. Question du jour. Avec le rom-pom-pom, le petit rom-pom-pom, on peut facilement créer l'enchantement. Avec le rom-pom-pom, le petit rom-pom-pom.

semmi víz, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz, hát. Fel se vedd, a kefét megned, az ember csak nevet, van az eszmé közt,

addig, addig pajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. Pekjed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer.

Egy nap még azt hittem belehaló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis takítás nem esemény, ezért még kétségben nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér, biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs ostobább, ajtómon diszkréten kopogni fog.

Hay como un discreto que todo mi pon. Ese mochi atrás, el hiputo, me entierde en holy arta, no poco más. Mi nexo son hetem, en ocho da, hongo mar, nem remek, nem könnyezem. Furcsa, de túl vagyok már mindezen. Megint, mint régen, oly vidám vagyok, már tegyen.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszel szólt.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

egy kis harmonikán, elveszem munka után, körülállva sok szép tőke bardalán. Van egy valaki, az az egy az igazi, piros szegfűt hord a fekete haján, hogyha ajka mosolyod,

minden teret. Hagytott a régi babád, vagy tüstént mehet, kettői úgy sem lehet.

hagyd ott a régi babát, ha engem szeret. Hagyd ott a régi babát, vagy tüstént mehet. Kettői úgy sem lehet,

Vasutas,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
2: Zegzúgos kis óbudai utca sarkon köszörül egy vándor köszörűs. Jókedvűen énekelget hangjától a

nem tudja senki sem már, hogy merre lehet, merre jár, ki tudja, hogy akadt-e.

lélek szed folytó szenvedély, s hogy lágyan karjába zár. Vár-e rám, ha fülébe súgja a szél, belőlem mi lett? Így talán a múltat

szeretem, a fülébe súgja a szél, belőlem mi lett. Így talán a múltat

haza, megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem. Megbocsájtható, mit tettem, hát ha csak szerelmes lettem, oly szép pár lehetnénk mi ketten. Nem is értem, vajon hol volt a csöpp kis eszem, megígérem, vízisten, hogy többé nem teszem. Drága, megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

drága megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pifiumomban megérzi ezt.
0: Üttyentenek vígan kettőt, hármat, és ha nem...

Bloop. Bleep. Bloop. Bleep. Bloop, bloop. Bleep, bleep.

tanulni ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemét. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát is csak ő majd kezdem.

Tóni, ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi. Nem vagyok égi látomás, nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész,

0: hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint eltésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pesses ember maga.
0: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.
2: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk, arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban, órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
3: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullői út 125, Hősök szobrával szemben.

nem kell ma korán kelni, mert nincsen modolok semmi, csak boldog mosolyog, hortyog magyarok. Oh. Jön a feleség, szászát rak elét, kávé meg a sütemény. Stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham. Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hortyog motorog.

0: hiba meg.
1: Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.
0: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
1: De ez a legjobb mozi, tudja, egész Buda.
0: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
1: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan moz,

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Garmitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kura, tox, rovarirtó permet.
1: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.